Rea de Bono, u jek tistevita ftit tal-barrani inti u sejer lej Santa Lucia hemm daqsxejn traffiku ukoll. Tiltaq miktar bażilna 99 000 897, bonġu!